Nem vagy szép, csak a szemed szép, a fekete göndör hajadér, majd meghalok én.